0: hát rökölhet volna, én is megmenjek. De kimondták, hogy nekem, hogy... És nem kellett volna én sem, de ti azt mondtátok nekem, hogy hátra is 100 fehér virággal ki kellett volna. Nem, hogy azt mondták, hogy én álltam. De láttam őket ott állni is hátra is. Nem integetés nekem vissza, hogy láttátok, hogy én nem kellett volna, és 100 fehérrel, 100 fehérrel, én nem kellett volna, és az,
1: Thank you.